A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utasbiztosítás, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV. Karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabonyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Kesztei bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámói Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt, a Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi párról, részletek a FEOL oldalán. A Szakmasztár Fesztivál idei döntőjén Fejér vármegye fiataljai kiemelkedő eredményeket értek el. Dunaújvárosból többen elsők lettek. További dobogós helyek mellett a helyi iparkamara is elismerte a fiatalok teljesítményét, amit szakmájuk legjobbjaiként nyújtottak. Országos első helyezett lett Fekete Zalán, a Bánki Donát Technikum és Szakképzőiskola gépésztechnikusa, illetve Takács Denis, Dunafer Technikum és Szakképzőiskola ipari gépésze. A diákokat a napokban fog... A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a Magyar Női Vízilabda Válogatott Világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Hétfőn megkezdődik a vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend, további részletek a Duna Online oldalán. Közel 2 millió euró támogatás elnyerésére pályázik Dunaújváros önkormányzata az Európai Unió Innovatív Akció programjában. A 8 partner együttműködésére épülő kezdeményezés célja, hogy a Dunai Vasmű átalakulása után a helyi közösségek megerősítésével, az átképzési lehetőségek bővítésével és a gazdasági szereplők összefogásával hosszú távon is működő fejlődési modellt hozzanak létre. A részletekről Szabó Zsolt, gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester tartott sajtótájékoztatót. Mint elmondta, a pályázat különlegessége, hogy széleskörű helyi összefogásra épül. Az önkormányzat mellett az útkeresés segítő szolgálat, a József Attila könyvtár, a Kortárs Művészet Intézet, a Vasas Szakszervezeti Szövetség, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vesz a program megvalósításában, írja Duna Online. Teljesen begőzölt egy Fejérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja Feol. Fehérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a székesfehérvári gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról, az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel, a 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni, megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Július 9-éig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkonkertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és a hét utolsó napján vasárnap köszöntök mindenkit, július 12-e van. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lutréci, a McLean, a Somebody Loves You Honey-val, na meg a Shakedown, az At Night-tal kezdünk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Lutricia McLean ébresztett minket a Someone's Love You Honey-val. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan hozok majd érdekességeket a mai napról, meg persze azt is, hogy mi lesz majd a mai reggel témája, ki fog minden derülni a maga idejében, addig is szóljanak a legjobb zenék, gyorsan én főzök egy kávét, ezt ajánlom mindenkinek, aztán folytatjuk majd. De addig itt lesz például velem Sola Ama a You Meet Need Somebody-val, na meg az a kompakt diszkó, aki nemrégiben összeállt újra, és adtak egy koncertet méghozzá a Durán Durán előzenekaraként itt Budapesten, és hát nagyon nagy sikere volt Begijéknek. Jön tőlük most a Feel the Rain ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a Bársony hangú Sola Ama és a You Meet Need Somebody-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, mert hogy július 12-e vasárnap van, és hamarosan hozom majd, lesz szó technológiáról, filmről, na meg sportról, jönnek hamarosan a részletek, egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk majd a legjobb zenékkel. A hírek után már is szól majd az Outkast dala, a Hey Ya!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalványformájában kapják meg a jogosultak. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot is indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre vasárnap éjszaka 1 órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklóstól Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra. Véget ért a TUSZ dráma. Berlinben kiszabadították a nőt, akit pénteken este egy szupermarketben ejtett foggyul egy férfi. A 22 éves nő a bolt alkalmazottja, a férfi egy késsel támadt rá záráskor. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli import tilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadás ért az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4-en veszítik életüket.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett Határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az álmai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6-os diákja, Ceglidi Álmos Benjamin harmadik lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Puskás Peti ébresztett minket a Bieber-szel, ez volt az Ahol jártunk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, a technológia 7 óra után lesz terítéken, ugyanis egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és bizonyos feladatokat végeznek majd vele el a jövőbe, jönnek a részletek, aztán 8 óra után a filmvilágba csöppenünk bele, de egy életrajzi film készül Shyana Twainről, úgyhogy majd erről jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban sporttal kapcsolatos színes hírt hozok, egyáltalán nem az aktív sportolásról lesz szó, vagy bármilyen eseményről, hanem arról, hogy 2 tizenéves csávó egy álommelót zsebelt be a hétvégére, és 15 millió forintot kapnak azért, hogy végignézik a VB összes meccsét, és még egyéb dolgokat is csinálnak, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem majd hamarosan Michael Bublé és az I Believe You, de előtte meghallgatjuk Will Smith-t és dübörög a Men in Black most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a nap első témája 7 óra után, méghozzá egy humanoid robotról lesz szó, aki meghódította a vulkánt, és egyéb feladatokat fognak vele végezni a jövőben, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, a hangulatfelelősök között és az ébresztő felelősök között ott van a Madison Avenue csapata, a Don't Call Me Baby-vel érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Szakmasztár Fesztivál idei döntőjén Fejér vármegye fiataljai kiemelkedő eredményeket értek el. Dunaújvárosból többen elsők lettek. További dobogós helyek mellett a helyi iparkamara is elismerte a fiatalok teljesítményét, amit szakmájuk legjobbjaiként nyújtottak. Országos első helyezett lett Fekete Zalán, a Bánki Donát Technikum és Szakképző Iskola gépésztechnikusa, illetve Takács Denis, Dunafer Technikum és Szakképző Iskola ipari gépésze. A diákokat a napokban fog... A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy humanoid droid segíthet adatokat gyűjteni, például expedíciók során, ugyanis most az egyik meghódította az egyik vulkánt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 12-e vasárnap van, és ébredünk például majd a Madison Avenue-val, na meg Fabian Juli és Zuhaker közösével, ez a Girlie.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már ki lehet jelenteni, hogy nincsen határ. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz a Madison Avenue hamarosan a Don't Call Me Baby-vel. Most viszont egy duettel megyünk tovább, amiben ott van Madonna, a pop divája, meg Justin Timberlake. Ez a 4 Minutes most itt a Best-en.

0: Estefem a legjobb zenék, Calabriába jártunk, ez volt a Destination Calabria. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mai napon a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást, csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a Destiny's Child, a Say My Name-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterrel rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint két gyermekük. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli import tilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadásért az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4-en veszítik életüket.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli kutakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglidi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglidi Párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Destiny's Child és a Say My Name. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik Shania Twain majd hamarosan egy életrajzi filmmel. Ezt jelentette be az énekesnő. Jönnek a részletek. Na meg persze a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz a Spice Girls csapata a Stappal. A folytatás pedig a Scissor Sisteré. Ez az I Don't Feel Like Dancing. Rádiózzunk együtt egészen délután.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, aztán 8 óra után jön Shania Twain és a róla szóló életrajzi film, mert hogy lesz ilyen, ezt jelentette be az énekesnő, na meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna rögtön majd a hírek után, az SOS-szel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes sikert köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. A Szakmasztár Fesztivál idei döntőjén Fejér vármegye fiataljai kiemelkedő eredményeket értek el. Dunaújvárosból többen elsők lettek. További dobogós helyek mellett a helyi iparkamara is elismerte a fiatalok teljesítményét, amit szakmájuk legjobbjaiként nyújtottak. Országos első helyezett lett Fekete Zalán, a Bánki Donát Technikum és Szakképzőiskola gépésztechnikusa, illetve Takács Denis, Dunafer Technikum és Szakképzőiskola ipari gépésze. A diákokat a napokban július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A hét utolsó napján ébredünk együtt. Július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ebbe az órába Shania Twainről lesz szó, akiről most készül egy önéletrajzi film. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rihanna slágerével. Ez az SOS!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Eminem majd hamarosan a The Real Slim Shady-vel, a folytatás viszont Mikáé. Ez a Grease Kelly most itt a Besten. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zenék. Eminemmel ébredhettünk, ez volt a The Real Slim Shady, és jön egy rövid szünet, és utána természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után rögtön itt lesz velem CG Lewis, a Sweet One My Sweet-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták a keszthelyi bóját, mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterrel rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint 2 gyermekük. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyosítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek, kutyákkal és drónokkal. A 43 éves csikóstöltősi férfit végül a faluja határában, a Lucernásban elbújva találták meg, büntető eljárás indult ellene.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámói Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda református iskola 6. diákja, Ceglédi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generál kivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. 9 óra után pedig hamarosan jövök majd a sportrovattal, amiben nem sportról, hanem két fiatal csávóról lesz szó, akik azt a feladatot kapták és azért kapnak pénzt, hogy végignézzék a VB mind a 104 meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, és apropó sport, hát a tavalyi BL döntőn nem más zenélt, mint Lenny Kravitz. Most belemegyünk tovább, ez a Fly Away.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovatban nem a fizikai sportról lesz szó, hanem egy érdekesség méghozzá a foci világbajnoksággal kapcsolatban. Jön kettő fiatal srác, aki azért kapja most a pénzt, hogy végignézze mind a 104 meccset, és ezt ki legyen streamelve, és nem kicsit keresnek rajta. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem a Salt and Peppa, ha Let's Talk About Sex-tel érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda református iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a Magyar Női Vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rendhagyó a mai sportrovat, mert hogy 9 óra után mindig a sportvilágában látogatunk el, viszont most jön két srác, aki azért kap füzetést, mert végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem így július 12-én vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Kezdünk, az LMC-vel rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

egészségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól-lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz majd velem az Atomic Kitten hamarosan a The Tide Is High-jal, előtte viszont meghallgatjuk a Salt and Pepa mega gigas lágerét. Jön a Let's Talk About Sex

Best FM a legjobb zenék. Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy Szolnoki Péter, a Bombon énekese, súlyos betegség következményében 57. életévében elhunyt. Társ volt, apa, barát, énekes, dalszerző és előadó művész. Legyen neki könnyű a föld, részvét az egész családnak.

Best FM a legjobb zenék, nehéz bármit is mondani, azt viszont még hozzátenném, hogy nagyon köszönjük ezt a rengeteg slágert, Peti, és örökre velünk maradt szataloknak köszönhetően.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, hát lépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége, és a következő órában olyan hangulatfelelősök lesznek, mint például Montel Jordan, és a This Is How We Do It érkezik majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, július 20-áig közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozása reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterrel rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek, kutyákkal és drónokkal. A 43 éves csikóstöttősi férfit végül a faluja határában, a Lucernásban elbújva találták meg, büntető eljárás indult ellene. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot is indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre vasárnap éjszaka 1 órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklóstól Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin harmadik lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanár ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra, július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és a legjobb zenéket hozom, hogy dübörögjön a best hétvége is jól teljen. A délelőttünk itt lesz például az Envog, a Free Your Mind-dal, a kezdés pedig Pinké, ez a Don't Let Me Get Me. Rádiózzunk együtt egészen délig.
2: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Free Your Mind az MVUK-tól, és folytatom még, van még időnk ebben az órában, csak itt tartunk egy rövid szünetet, és itt lesz velem Blake Shelton és Gwen Stefani közöse, a Nobody But You szól majd itt a Besten hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó órája következik, amiben a hangulatfelelősök között ott van az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egyperceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó a zámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán.
3: Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni.
2: Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérik majd az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl majd a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
4: A társasházakat is kisegítheti a Paksi Atom, a Lucernásban bújt el a rendőrgázoló. Kiderült, hol vannak ötcsillagos strandok a Balatonnál.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
4: A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az 5 csillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A vasárnapi ebédig még csak ezt az egy órát kell kibírnunk közösen, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, és azok gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na erről gondoskodtam. Nelly Furtado is érkezik majd a Turn of the Light-tal, az óra elsője pedig a francia DJ szupersztári David Guetta jön, és a Just a Little More Love.
0: Best

0: Ezt nekem a legjobb zenék, ez volt a Larger Than Life a Backstreet Boys-tól. Szép napot kívánok mindenkinek! Július 12-e van vasárnap, a mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig még jövök, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik Cosin és a Hide You!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A Right Direction a Gossiptől, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Media érkezik, övé az irányítás egészen este 6 óráig, és vasárnap van, a mai napon is lesz Night Shift, és a Lounge Mix kerül terítékre, méghozzá 2 órában, mint ahogy egyébként mindig 2 órában szólnak a mixek, de a mai napon Németi lesz majd a vendége, állandó vasárnapi rezidensünk egyébként White Boynak, és... utánuk pedig Big Favi Tamás vár mindenkit. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel kelhetünk együtt legközelebb itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, viszhall!
1: Hűvös a város, és az este hideg, unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egyperceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. A Szakmasztár Fesztivál idei döntőjén Fejér vármegye fiataljai kiemelkedő eredményeket értek el. Dunaújvárosból többen elsők lettek. További dobogós helyek mellett a helyi iparkamara is elismerte a fiatalok teljesítményét, amit szakmájuk legjobbjaiként nyújtottak. Országos első helyezett lett Fekete Zalán, a Bánki Donát Technikum és Szakképzőiskola gépésztechnikusa, illetve Takács Denis, Dunafer Technikum és Szakképzőiskola ipari gépésze. A diákokat a napokban fog...
2: Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni.
1: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Folyamatosan csökken itthon az élelmiszerpazarlás, de nem dőlhetünk hátra. Földrengés volt hajnalban Békés Csabán, elhunyt Szolnoki Péter.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tendencia egyértelműen kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. A részletekről Nemes Imre, a Nébih elnöke beszélt rádiónknak.
5: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
3: Kisebb földrengés volt itthon Békés Csaba térségében. 2,1-es erősségű mozgást rögzítettek a műszerek hajnalban. Ezt a közelben lakók érezhették is. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy vállalkozó borsodabaui Zemplénben. Így akarta visszakapni adószámát, amit azért töröltek, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Szerkesztő programmal megszépített felvételekkel próbálta igazolni, hogy minden a legnagyobb rendben van, ám a revizorok gyanút fogtak, és az újabb helyszíni ellenőrzés igazolta is, hogy hamisításról van szó. Mindennek büntető jogi következménye is lehet a hatóságok megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója. A család arra kérte a rajongókat, ismerősöket, barátokat, hogy részvétüket a közösségi oldalakon fejezzék ki. A 2004-ben Artisius díjjal, idén a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert kiválóság júniusban került kórházba egészségi állapota miatt. 57 éves korában érte a halál. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal. Észak-keleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek. Sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A Pussycat Dolls-szal indítom már is a Best délutánt. Hello mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, hiszen elmúlt néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és egész délután ígérem, hozom a legeslegjobb slágereket. Itt lesz például a Tankcsapda hamarosan, és a Pesten megjelent Isten, de a Halott pénz is játszik majd, most pedig a Pussycat Dolls-szal indítok.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Rádió FM a legjobb zenék. Ma a legtöbb helyen kevés felhő van az égen, 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap azonban gyengén felhős időre van kilátás néhol záporral. Az előrejelzések szerint az északi szél megélénkül, és a hét első napján hajnalban 13-22, délután pedig 28-34 fok valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy jönnek most a legfrissebb hírek, én pedig már bekészítettem a Safri Duo slágerét is. Jön a Baja Baja, és Szia is énekel nekünk, rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mint egy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egy perceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az álmai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt, a Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6-os diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben, történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán.
3: Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Nébih kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkonkertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra.
2: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Mesterséges intelligencia jön a tilalom Norvégiában, tovább sanyargatja az extrém hőség Franciaországot.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd a személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Mindehhez komoly pályakarbantartási és felújítási munkára volt szükség a vonalon. Nagyon fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A pusztító aszály miatt az egyik legfontosabb a víz megtartása. A részletekről Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője beszélt rádiónknak.
6: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, fedünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást takaró növényekkel. Nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat. A víz megtartásra kell fókuszálnunk.
4: Tiltólistára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a hetedik évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban, tucatnyi településen mértek 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, mindez 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A pokoli meleg miatt már délután bezár Párizsban az Eiffel-torony, és a múzeumok is rövidített nyitvatartást vezettek be. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám Franciaországban.
7: Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek, egy óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én pedig már indítom is Szia slágerét, ami világszerte igazán ismerté tette az énekesnőt. Egy dal jön most, a bulizással, a meneküléssel, az önpusztító életmóddal küzdő ember érzéseit mutatja be nekünk, ez pedig nem más, mint a Chandelier.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Donna Louise 1996-os slágerével folytatjuk most az I Love You Always Forever-rel, ami a 90-es évek egyik legszebb.

Best FM a legjobb zenék a Bombon együttes közösségi oldalán jelentette be a megrendítő hírt. 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző és előadó művész. A zenekar Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint az előadó súlyos betegség következtében vesztette életét. Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes, dalszerző, előadó művész a mai napon, életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt. A család és a Bombon zenekar arra kéri a rajongókat, ismerősöket, barátokat, valamint a sajtóképviselőit, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a hozzátartozók kérését, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A közlemény zárásában azt írják, az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban. A fájdalom mérhetetlen a szívünkben. Szolnoki Péterre emlékezünk mi is a most következő Bombon slágerrel. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez érkezik most a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek az utakon. Az M5-ösön figyelni kell nagyon például az 51-es és a 72-es kilométer közötti szakaszon, hiszen burkolati jeleket festenek, ezért Hernád és Kecskemét között mindkét irányban a belső sáv zárására kell készülni. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett, és az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper délutánt kívánok mindenkinek, 7 a 2 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel megyünk most tovább, aztán énekel majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Én a bárhogy kérném, és DJ személy is gondoskodik a jó hangulatról, tőle a Heaven-t indítom rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egyperceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtő az előadás során, írja Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyed döntőjében, írja a Duna Online. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Megsemmisítik a választási iratokat. Amerika újabb csapást mért Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik, a kérdést akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, a 7-3 hadművelete során pedig összesen több mint 300-at. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható az ország észak-keleti harmadán, ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadék hajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos időig érkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. Ez még mindig a Best délután velem, Béni Mezdiával, és a folytatásban már DJ Sammyvel, aki 2001-ben jelentette meg a most következő slágerét. A 2000-es évek egyik legismerebb dance feldolgozása lett, ez pedig nem más, mint a Heaven. Az eredeti dalt egyébként Bryan Adams írta, és adtak 84-ben.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Sixpence on the Richer Kiss Me című slágere 98-ban jelent meg, és az egyik legkedveltebb, legromantikusabb popsláger lett a 90-es évek végén. Egy ártatlan játékos szerelemről szól, ezért sokan esküvői és romantikus pillanatok zenéjeként is választották. Az biztos, hogy nagy lökést adott neki, hogy több filmben és sorozatban is szerepelt, például a Dawson's Creek kapcsán is sokan megismerték. Érdekesség, hogy a dal világszerte óriási siker lett, miközben maga a zenekar soha nem lett annyira ismert, mint az egyetlen hatalmas slágere. Következik tehát a Sixpence on the Richer és a Kiss Me. Itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé, Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé, a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átereszt javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt a felmelegőbb zenék van, ez a Cartoont hallgattuk, pár perc múlva pedig jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Innával folytatjuk a délután, jön a Hat, de előtte még itt van egy hazai kedvenc, következik a Hooligans, és a Legyen valami a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámói Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanár ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérik majd az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl majd a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt vasárnapra mindenkinek. Ez a 93.1 Best FM. A legjobb zenéket együtt pörgetjük megint 3 órán keresztül. Dunaújvárosból és a környékről a hallgatókat nagy szeretettel köszöntöm. A mikrofon mögött Volek Csongor, énekel nekünk most a Román Hölgy Ina, és meghallgatjuk a Hat című slágerét a Besten.
0: 93.1 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas vasárnap délutánt kívánok, kedves dunai városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és ünnepelünk már a műsor elején. Július 12-e van. Dalma, Izabella, Eleonóra, János és Ernő napja. Nagyon boldog névnapot kívánok nekik, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 536 évvel ezelőtt Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót. És 72 esztendeje Elvis Presley aláírta az első lemez szerződését, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 101 éve született Gellér Sándor, labdarúgó, az aranycsapat cserekapusa, aki játszott a londoni 6-3-as mérkőzésen is. És 89 éve látott napvilágot Margitai Ági, Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig dunaújvárosi hallgatók, most Gwen Stefani és Akon közös száma következik, a Sweet Escape.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok, és elég sokan úton vannak így vasárnap délután kellős közepén is. Munkálatokat pedig végeznek a környékünkön. Először ugrunk a 6207-esre, Adony-Velence összekötő úton, az 1-es-3-as kilométer között félpályás lezárásra számítani kell. Aztán a Kulcsi bekötő úton végzik még az útépítési munkákat, itt is félpályás lezárás van érvényben az 51-122-esen, a 0-1-es kilométernél. És az 513-ason Dunabecse Apostag másodrendű főúton az 1-es és a 4-es kilométer között közműépítési munkálatok miatt útszűkület lassítja a közlekedést. Ha lenne hasonló infójuk, vagy legyen szó rendőri ellenőrzésről, kérem jelezzék. 30-as 74-74-777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A Killers együttes egyik legnagyobb slágerét készítettem be a következő percekre, már elindult a háttérben a Human című felvétel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, mindenkinek nagyon szép délutánt vasárnapra, főleg azon hallgatóknak, akik itt vannak velünk Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből, még a következő két órát is együtt lepörgetjük. És jó hangulatban, ahogy mindig, a nevem Molek Csongor, Robbie Williams-szel kezdünk, a dal pedig ez, a Road to Mandalay. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam
0: pam pam pam pam pam. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
3: A napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében, a 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság, bejelentés egyelőre nem érkezett. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, a háztartási és kerti gépek, a kézi szerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. Magyar motívumokkal díszített szaxofon szobrot avattak fel a belgiumi Dinámban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét. Németországban elfogadta a sport finanszírozása reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elbétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik majd az északi összelet. Kora reggel 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en, és indítunk együtt a Dunaújvárosi és környéki hallgatókkal egy újabb tartalmas és izgalmas felvonást, és ezek a jelzők zeneileg mindenféleképpen érvényesek. Az első előadó nem más, mint Robbie Williams, és meghallgatjuk a Road to Mandalay című nagy slágerét itt a Best FM-en.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kellemes vasárnapot mindenkinek, és legyen pihentető is, kedves Dunai Városi hallgatók, ehhez passzoló felvételekkel pedig egészen 6 óráig jelentkezem. A mikrofon mögött Molek Csongor, nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy holnapra hétfőre milyen időt mondanak a hozzáértők. A napsütést állítólag több-kevesebb felhő zavarja majd meg délelőtt és délután egyaránt, viszont komolyabb mennyiségű csapadék továbbra sem várható. Frissítő zápor kialakulhat, de erre is kicsi az esély. És sokfelé lesz élénk, helyenként erős majd az északi a szél, olyan 28-33 fok körül várható a csúcsérték, a kőkemény kánikula tehát ismét elmaradt szerencsére. Kedves pollenallergiás hallgatók, a helyzet egy picit változott, a gombák tartják magukat még magas tartományban, ami a pollen koncentrációjukat illeti, a pázsitfűfélék pollen szintje pedig ugrott a közepes tartományba, tüneteket okoznak tehát a növények. Zenél a folytatásban a Sunflowers, és meghallgatjuk a Runaway című felvételt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék, egy kis sport, kedves dunai veresi hallgatók, mivel a Kiskörös adott otthont a strandbirkózó országos bajnokság első fordulójának még július 4-én, és a közel 200 versenyzőt felvonultató megméretésen természetesen ott voltak a DKS-e birkózó szakosztályának sportolói is. Hétfős különítménnyel vágtak neki a viadalnak, és Tombor István vezetőedző számolt be a dunaiveres.com hírportál munkatársainak az U12-es korosztály küzdelmeiben induló Szloboda Zsejke első strandbirkózó versenyén indulva is helyt állt a fiúk között, és bár helyezést nem ért el, remekül küzdött. A szintén 52 kg-ban szereplő Kovács Bene három nyert meccsel egészen a döntőig menetelt, ahol 2-0-ás vezetésről egy 3 pontos akcióval kikapott, így ezüstéremmel térhetett haza. Az U15-ösöknél induló Telek Emma első meccsét 3-0-ra megnyerte, a következő 2 mérkőzésen vereséget szenvedett, így ezúttal helyezetlenül zárt. Krisztián Kira is becsülettel küzdött, de 2 vesztes mérkőzés után búcsúzott a további küzdelmektől, még Szloboda Lóránt 3 győztes és 1 vesztes találkozót követően a bronzéremért birkózhatott, és itt egy 3-2-es győzelmet elérve állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A teljes beszámoló fent van egyébként fotókkal a dunaiveres.com hírportálon. Sean Paul zenél most, és szól a Get Basic című sláger. Shake that.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en az útja közös óránkat már bekészítettem zeneileg is természetesen, kedves dunaújvárosi hallgatók. Hát üdv mindenkinek, főleg az újakat, külön köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja a felvonást mindjárt Emily Sunday, a dal pedig a Next to Me. Next to Me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxygen Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Hétfőn kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntető eljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyag ellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4 meghaltak, 17 megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedébe. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, hangzott el Budapesten. A Hősök terén, ahol az altiszti akadémián végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezeteknek. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot is indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre vasárnap éjszaka 1 órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklóstól Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elbétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik majd az északi szelet. Kora reggel 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Történelmi filmes sikert köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az Ámói Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglidi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi párról, részletek a FEOL oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A legjobb zenéket pörgetjük itt a 93.1 Best FM-en. Hétköznap és hétvégén egyaránt, ezt többször elmondtam már kedves dunaújvárosi hallgató, de aki velünk tart, az nyilván tapasztalja. A mikrofon mögött Volek Csongor, Hemeli Sunday az első előadó most ebben a felvonásban, és egy örök slágert pörgetünk, ez a Next to Me című felvétel.
0: 93.1 Best

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen és szabályosan, kedves dunai városi autósok, mindenkinek jó utat kívánok és balesetmentes kilométereket. Végeznek munkálatokat az 52-124-esen már jó ideje, és július végéig útszűkületre számítani kell az Újsolti bekötő úton, konkrétan a 0-as kilométernél. És ugrunk egy picit messzebb az 52-11-esre, ez Lajos-Mizsek-Unszent Miklós összekötő út, itt a 20-as kilométer környékén lassabb a haladás útszűkület miatt. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb tapasztalat, 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Most Seal-től szól az a felvétel, ami jó pár filmben is felcsendült. Ez a Kiss from a Rose című sláger.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, 7. állomásával is folytatódott a Fit City Dunaújváros 2026-os programsorozata a Volt Bánki iskolában, ahol ezúttal Imrei Tibor vezette be a résztvevőket az Aikido rejtelmeibe. És igen, júliusban is a hónap második szerdáján rendezték meg a Fit City Dunaújváros programsorozatának újabb állomását, és Imrei Tibor, az Imrei Budo Aikido Sportegyesület vezetője kalózolt el a résztvevőket a küzdősportok ezen ágának világába, és említett információkat a dunaújváros.com hírportál munkatársainak is. Ahogy mondta, elsősorban egy olyan egyveleggel készült erre a rendezvényre, ami nagyjából felöleli azt, miről is szól az Aikido. Magáról a harcművészetről szólt az óra, de kondicionális gyakorlatok is szerepeltek a programban, már amennyi belefért az időbe. A lényeg az volt, hogy a náluk megtalálható mozgásformákat igyekezett bele sűríteni ebbe a szűk egy órába. A teljes beszámolót fotókkal a dunaújváros.com hírportálon megtalálják igen részletesen. Anastasia énekel most nekünk a Westen, és szól a Paid My Dues.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom lassan vasárnapra, kedves dunói városi hallgatók. Staccato felvétele következik. Együtt meghallgatjuk még a Living It Up című nagy slágert. És szeretném megköszönni a mai figyelmet mindenkinek. Holnap hétfő találkozunk, délután 3-tól jelentkezem majd a legjobb zenékkel, a kedvencekkel, és szokás szerint hasznos helyi információkkal. Maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották, további kellemes késő délutánt és jó pihenést!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes sikert köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett Határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglédi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a FEOL oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a Magyar Női Vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérik majd az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl majd a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megsemmisítik a választási iratokat. Aláírásgyűjtés indul, Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Még egy hétig tart a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint valamint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A labdarúgó világbajnokság elődöntői előtt is Franciaország a legnagyobb esélyes a végső győzelemre, legalábbis az Opta szuper számítógépe szerint. A statisztikai elemzés 33,8%-ra teszi a franciák VB címének valószínűségét. A második helyen az Európa bajnok Spanyolország áll 24,2%-kal. Érdekesség, hogy a torna rajtja előtt még a spanyolokat tartotta a legnagyobb favoritnak az Opta. A döntőbe jutásért kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chill Lounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6 hétig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Best

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Kun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limifit Kun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hip-hopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com per DJ

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egy perceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós címbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a címbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyed döntőjében, írja a Duna Online. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 19, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Paksról fűtenék a fővárosi társasházakat. Földrengés volt Békés Csaba térségében. Az amerikaiak újabb csapást mértek Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófa védelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténer szállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tovább élénkült a munkaerőpiac, holnap szavaz a parlament az alaptörvény módosításról. Norvégiában az általános iskolákban betiltják az AI használatát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyék elnevezését ismét megyére változtatna. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása. A tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent. Ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a vízszintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem kétszer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a hetedik évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást sajátítsák el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túl korai használatát lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy elbúcsúzzunk tőle a legjobb zenékkel. Egy csodálatos nő kezdi ezt az órát, ő Alia és a Try Again.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Been a long time, wishing to left you, without a dope.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

Fest FM a legjobb zenék. Egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak! Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Gyerekkorom egyik kedvence, és egyszerűen nem lehet megunni, és szerintem nagyon sokan vagyunk így vele. Ez nem más, mint Enigma. Jön tőle a Return to Innocence.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a country-t Európában nagyon nem tud gyökeret verni, míg Amerikában egyszerűen verhetetlen és számunkra tök ismeretlen előadók, szó szerint elképesztő gigasztárok, mert hogy country előadók. Soha nem fogom megérteni, de valójában nem is nagyon szükséges. Viszont Luke Combs és a Fast Car egy nagyon jó dal, úgyhogy én ezt most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy igazi buli klasszikus, ami nagyon jó ürügy volt és indok volt arra, hogy egy picit összébújjunk annó a kiszemelt hölgyeménnyel, és ejtsünk vele egy érzéki táncot. Ez nem más, mint a Deja Vu és az I Can't Stop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy elég érdekes interjúba futottam bele. A minap Robbie Williams próbálták meg valamiről kifaggatni egy jachton, viszont ő neki vagy nem volt kedve válaszolni a kérdésekre, vagy nem tudott válaszolni, mert hogy annyira nem volt magánál. Nem tudom, egy a lényeg, hogy remélhetőleg Robbie Williams-szel, a friss szőrrel, a friss lovaggal minden rendben van. Jön tőle az Angels, de előtte még a Brand New Heavies és a Sometimes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyi vonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyszállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
1: Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta 40 Celsius fokot, Párizsban is 37 fokot mértek. 2 hónapon belül már a 3. ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól telt a hétvége, remélem élveztétek, kiélveztétek, és remélem, hogy most itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzunk tőle. Jön Junior Jack és a Stupid Disco.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, ez volt Curtis és Charlie közöse, a Maradunk végig. Egy olyan dal, egy olyan előadó Charlie személyében, akit egyszerűen nem lehet megunni, szerintem örökké, de örökké itt lesz a magyar zenében, a magyar popiparban, és ez nagyon, de nagyon jól is van így. Viszont a folytatásban, hát persze, hogy megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Desiree, és a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kevés embernek sikerült az egész világot leigázni a saját nyelvén, viszont Eros Ramazzottinak, a latin csődörnek ez anno sikerült, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom az Il mio giorno preferitót. Mi jelentsen ez bármit?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A végéhez közeledik a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiumban Szauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgást csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik meg. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki felkészült már testileg, lelkileg a hétfőre. Hogyha nem, akkor nyugi, hozom a legjobb zenéket, és ezek segítséggel lesznek ezügyben. Jön a Black Eyed Peas, ez a Where is the Love?
4: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az ideje, hogy megnézzük, kik ünneplik holnap a névnapjukat. Vágjunk is bele, holnap 13-án Jenő névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ernőket, a Hendrikeket, a Henrikeket, a Jákobokat, a Saroltákat, a Szilvánuszokat és a biztonság kedvéért a Jákobokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában köszönsd fel, és pont ennyi, én szóltam. Mivel megyünk tovább? Kenny Dobb, Press the Bucketheads, The Bump, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, máig nem érti senki sem, hogy ez a dal hogy tarolhatta le az egész világ zenei listáit, mert hogy nem olyan nagy durranás, és hát szöveg nagyjából nulla. We Don't Speak Americano, Yolanda B. Cool-tól most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen kiráz a hideg és libabőrös leszek, amikor meghallom a következő dalt, mert nekem azt a feelinget nyomja át, hogy egy kábrióval utazom valahol a nagy pusztába, felnézek, ott vannak a csillagok, a szél finoman simogatja a fejemet, a karomat, mindenemet, és csak haladunk bele az éjszakába. Ez Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, van pár dal, ami szó szerint divatot teremt, és így volt az E17 is, hiszen mindenki úgy akarta hordani a sapkáját, és olyan sapkát akart beszerezni, mint az énekes. Éppen, hogy csak rajta volt a fején, jó magasra felállt, és hát ez volt annó a menő, hiszen az It's Alright-ba, hát szó szerint így hordtam. Ennyi, már indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 11 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az utolsó órája már bőven fut ennek a napnak, viszont örüljünk neki, hiszen holnap egy újabb nap virrad. Na kérem szépen, Nelly Furtado kezdi ezt az órát.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen idő vár minket a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, milyen idő lesz hétfőn? 20 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben, atya gatya. Viszont a biztonság kedvéért lesz egy kis szél, és közepesen felhős lesz az égbolt, ami azt jelenti, hogy ha meleg van és van egy kis szél, akkor olyan a világ, meg olyan ez a város, minthogyha egy ilyen airfryerbe, minthogyha egy ilyen forró levegős sütőbe ülnénk. Jaj, de jó lesz nekünk, de hát ez van, nincs mit tenni, viszont örüljünk, mert hogy nyár van, és jó idő van. Jön a Backstreet Boys, quit playing.

0: Felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát jön egy olyan dal, ami szó szerint egy óriási nagy mérföldkő volt a Westlife-nak, hiszen ez volt a 9. daluk, ami az első helyen debutált az angol chart listákban. Bizony, ez az Uptown Girl!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pénz,
1: karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, mivel megyünk tovább. Van-e Számorózi? Absolutely everybody!

Vesztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, nem meg ennyi volt a móka a hétvégére. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.